Ha egy nép emlékezetét el akarják törölni, akkor előbb az arról készült felvételeket kell megsemmisíteniük, mert néha egy kamera tovább él, mint egy fegyver. Egy fénykép éveken keresztül élteti azt, amit egy tankkal el akartak felejtetni. A palesztin mozi nem csak egy művészeti forma, hanem a létezés dokumentumfilmje. Egy gyermek rommá változtatott otthonának egy emlékformája. Egy anya erőfeszítése, hogy az idővel szemben megvédje az elvesztett fia arcvonásait. És néha az egyetlen út a felé, hogy a világnak elmondhassák, mi itt voltunk. Ez az emlékezet elleni háború nem új keletű. Amikor 1982-ben Beirut megszállás alatt állt, a palesztin filmegység archívumát teljesen kifosztották. Több ezer filmtekercs egy nép látható emlékezetének eltüntetésének céljából lopták el. Azonban aznap az archívumot kifosztották. Egy dolgot pedig nem értettek. A tekercsekről ellopott történet. Ha beleég egy nép lelki ismeretébe, minden nemzedékben újjászületik. Akár csak az ellopott archívumok nyomába eredő és arra emlékeztető a Fidei film, vagyis egy Fedály filmje című dokumentumfilmben, ahogy a mozi az ellenállás egyik formája. A palesztin mozi a menekültáborok szűk utcáiról eljutott a világ legnagyobb filmfesztiváljaira. Az olyan személyek, mint Elia Szüleimán, Hani Abu Assad és Anna Maria Zsir a történetüket Cannes-ból egészen az Oscar jelölésig juttatták el. Az Omar és a 200 méter című filmekben bemutatták, hogy a megszállás alatt álló földeken emelkedő falak nem csak a városokat, hanem az emberek lelkét is szétszakítja. Azonban napjainkban a látható emlékekért folytatott harc egy újabb csúcspontra jutott. 2025-ben a palesztin-norvég projekt keretében elkészített No Other Land, azaz a Nincs más föld című film a legjobb dokumentumfilm kategóriájában Oscar-díjat nyert. A film a Cisjordáni Messal Ferjatta területén lezajló rombolásokat, valamint az ellenállást mutatta be az egész világnak. Ezzel még egyszer felhívva a figyelmet arra, hogy a mozi nem csak egy szórakozási forma, hanem az igazságtalanság ellen felhangzó globális siko is. Ezer sikolyok közül az egyik legerősebb Türkiében, a TRT által hangzott el. A Palesztin 36 című film, amelynek a TRT volt a társproducere, a megszállás történetének mélységét dokumentálja. Míg a TRT World által készített Holy Redemption, azaz a Szent Megszállás, a radikális telepesek erőszakát a világ szeme láttára erőteljes vizuális tanúságtétellé formálta. Gáza ellenálló szellemét bemutató, az olajfa alatt pedig a földhöz való kötődés filmes emlékezetévé vált. Néha pedig egy filmet csupán azért forgatnak le, hogy egy gyermek utolsó lélegzetét feljegyezzék a történelem számára. A Gázában, egy autóban a családjával regett kis Hind Rajab története ma már nem pusztán egy hír. Az a történet az emberiség közös emlékezetébe vésett, kitörölhetetlen képkockává vált. A nap a fájdalmát, amelyet Darin J. Salam a Farha című filmben mesélt el, ma összekapcsolódik azzal a valósággal, amelyet Emad Burnát 5 összetört kamera című dokumentumfilmjében láttunk. Egy kamera összetörik. A helyére pedig új kerül. Bár a digitális algoritmusok ma megpróbálják elhallgattatni Palesztina hangját, a vizuális emlékezet, akár a repedéseken átszűrődő fény, mindig megtalálja az utat a világhoz. A palesztin filmművészet arra tanít bennünket, hogy egy népnél elveszítheti az otthonát, az utcáit, sőt akár a városait is. Azonban, amíg a képek megmaradnak, az emlékezet tovább él, és amíg egy rendező még képes álmodni, egy színész testet és lelket ad az emlékezetnek, és egy kamera még mindig rögzít. Addig Palesztina véget nem érő története is tovább fog élni.

nem csak a stadionokat, hanem a stadionok tulajdonjogát birtokló hatalmas tökés csoportokat veszük gyorcső alá, valamint azt, hogy ez a szerkezet hogyan alakult át egy saptáblává a globális geoekonomiában. A labdarúgás ma már nem csupán egy sportág, hanem az államok puha hatalmi törekvéseinek zászlós hajójává, stratégiai eszköz osztályává, amelyet a befektetés alapok új biztonságos menedéknek tekintenek. Ma a többszörös klub tulajdonlásról és ezen új befektetési környezet geoekonomiai kódjairól esik szó. Kedves hallgatóink, miközben a fosszilek a világjárványnak azt a sebeket próbálja begyógyítani, egy új megmentő lépett a színpadra. Más szóval a többszörös klubtulajdonlás az MCO csoportok. A vírus hatására pénzügyileg meggyengült klubok egyenként kezdtek beolvadni ezekbe a hatalmas halozatokba. Még a 2022-es UEFA adatok körülbelül 180 klubról szóltak, 2023 végére világszerte 325 klub vált egy olyan hatalmas halózat részévé, amelynek tulajdonosai más klubokban is részesedéssel rendelkeznek. Ez nem csupán számszerű kérdés, hanem egyben földrajzi és osztálybeli eltolódás is. Régen a klubtulajdonlás a helyi gazdagok vagy a szurkolói egyesületek kezében volt, ma viszont egy 120 különböző csoportból vagy magánszemélyből álló globális elit rétegkel állunk szemben. Bár ezen klubok 31%-a Európában található, ez a jelenség a FIFA mind a 6 konfederációjára kiterjedt. A kínai befektetők kivonultak a tengeren túli tevékenységekből, és az észak-amerikai háttérű magántőke és kockázati tőke társaságok váltották fel őket. Ég a labdarúgás a pénzügyi szektor számára egy meghatározható eszköz osztályá vált. De vajon mennyi nőtt a befektetési volumen? A számszerű adatok lenyűgözőek. Még 2019-ben a foszilákban végrehajtott fúziók és felvásárlások értéke mindössze 240 millió dollár volt, ez az összeg 2022-ben 5 milliárd dollárra ugrott, és 2023 végére meghaladta a 10 milliárd dollárt. Ez pontosan a geoekonomia fokszó. Ebben az új korszakban az egyik legmeghatározóbb szereplő a Perzsa-öböl pénzügyi stratégiája. Azok az államok, amelyek gazdagok a természeti erőforrásokban, az globális befolyás övezetét kívánják alakítani. A futballpályákat diplomáciai erődítményként használják. Ezen a területen a legnagyobb szereplő az Egyesült Arab Emírségek által finanszírozott és irányított City Football Group, amely 12 klubból álló portfólióval rendelkezik. Ennek a modernnek

0: Oškerenem čupam pinzigi, hanem sport szempontból is bizonyított. 2022-ben Novalot csoport leánybálotai a Manchester City, a Melbourne City, a Mumbai City és a Yokohama Marinos és bajnoki tímet ünnepelhettek a saját ligájukban. Az érem másik oldala. A szaudarábiai nyilvános befektetési alap Newcastle a Newcastle United felvásárlásával hatalmas lépést tett, és mindössze 2 év alatt a saját országának 4 nagy klubját is magába foglalva létrehozta a világ második legnagyobb MCO struktúráját. Katar 6 klubból álló a Paris Saint-Germain köré épülő hálózata és a bahreini befektetők szintén elfoglalják helyüket ebben a versenyben. Ez egyfajta szuverén futball befektetési korszak. Az államok most már nem csak az energiaellátási útvonalakat, hanem a globális popkultúra legnagyobb fő ütő erét is ellenőrizni akarják. Ez az ellenőrzési vág nem korlátozódik csupán a Közel-Keletre, Európában is érdekes geoekonomiai lépéseket figyelhetünk meg. Az Orbán kormány Horvátországtól Ukrajnáig, Szerbiától Romániáig több mint 55 millió eurót fektetett be a magánnyelvű régió klubjaiba, stadionjaiba és akadémiaiba. Ez az egyik legkonkrétabb példája annak, hogyan használják a sportot a regionális befolyás és a kulturális diplomácia eszközeként. Ez a hatalmas növekedés azonban komoly kockázatokat is hoz magával. A szabályozó hatóságok, amelyek eddig a laissez-faire, illetve a hagyjuk a dolgokat elv alapján jártak el, most szembesülnek ezen ellenőrizetlen növekedés következményeivel. Az UEFA arra figyelmeztet, hogy ez a befektetési modell veszélyezteti a klubversenyek tisztességét és integritását. Az a kockázat, hogy egy tulajdonos két klubja egymás elleni pályára árnyékot vethet a sport alapját képező versenyszellemre. Ami még ennél is fontosabb, az a pénzügyi fertőzés kockázata. Ha egy hatalmas MCO csoport tulajdonos a pénzügyi válságba kerül, az domino effektus okoz, amely klubok tuszatjait és labdarúgók ezreit sodorhatja veszélybe. Még az UEFA adatai szerint az ilyen hálózatokban lévő 180 klubban 6500 profi játékos szerepelt, a legfrissebb kutatások szerint ez a szám megközelíti a 12 000-et. Egy csoport összeomlása a lejárt tartoz és sportolók ezreinek munkanélküli válását jelenti. Nos, mennyire megbízhatóak ezek a befektetők? A megfelelőségi kritériumokról esik szó. Régen olyan MCO szervezetek, mint az, amelyet Eric Ma alapított, mondabotrányokba keveredtek. Még a NAV csoport letországi lányvállalatát bundozás miatt büntették, ami megrázta a csoportot. A német Kapszi Werdingen klub a pénzügyi összeomlás szélén áll. Andy Pilly, aki az Egyesült Királyságban, az Egyesült Arab Emírségekben és Dél-Afrikában alakított ki portfóliót, 2023-ban 13 év börtönbüntetést kapott csalásért, ami rávilágít a szektor felügyeleti hiányosságaira. A befektetési környezet jelenleg kedvezőnek tűnik, de a szurkolók nem elégedettek ezzel a helyzettel. Hollandiában a NAK Breda, szurkolói tiltakoztak a City Football Group felvásárlási terve ellen, és a tiltakozás eredménnyel járt. Dánia egyik legrégebbi klubjánál, a Brondinél a vezető szurkolói csoport aggodalmát fejezte ki, hogy most lehet tárgyalni a klub tulajdonosokkal, de mi lesz a jövőben. Ugyanis a magántőke csoportok már a befektetés megvalósítása előtt meghatározzák a kiszállási stratégiájukat, vagyis számukra a klub nem közösségi örökség, hanem egy olyan eszköz, amelyet el fognak adni a megfelelő időben. Márról esett szó, a zöld pályák hogyan alakultak át egy hatalmas geokonomiai laboratóriummá. A labdarúgás ma már nem csupán a gólokról szól, hanem az energiaátvételek, a diplomáciai lépések és a pénzügyi származékos ügyletek összetett keveréke. Az MCO jelenség térnyerése működésképtelenné teheti olyan hagyományos intézményeket, mint az UEFA. Ha egy kis befektetői csoport kezd irányítani Európa legnagyobb klubjait, a szabályokat már nem a szövetségesek, hanem ezek a konzorciumok fogják meghatározni. A következő részekben továbbra is arról fogunk beszélni, hogy Türkiye milyen stratégiai lépéseket tesz majd ebben a globális sportgazdasági versenyben, miközben megőrzi saját értékeit. Bárhol is legyenek a világon, meleg üdvözletet küldünk kedves hallgatóinknak. Viszont hallásra!
1: Gazdaságpolitikai napló.